A jó orgedó Naxiumá, Naxiumá, Naxiumá, Lennaxapredó nyomja Obima, Lennaxapredó nyomja Obima, Obima, Obima, Godnyev noci, Godnyev noci, Godnyev noci, Lennaxapredó nyomja Obima,

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

Soha nem kerestem azokat a helyzeteket, ahol a figyelem rám irányult. Csak csendben tettem a dolgomat. Vajon Nagy István, aki idén a Roma kultúra nagykövete elismerést kapta meg. István, aki évtizedek óta a közmédia roma adásainak szerkesztője, illetve a Karaván Família családi zenekar vezetője, hivatásának tekinti, hogy felelősségteljesen és hitelesen képviselje a roma közösség értékeit és hagyományait, azokat közvetítse és népszerűsítse. Szerinte a kultúra egyetemes nyelvén lehet leginkább elősegíteni a népek közötti pozitív párbeszéd kialakítását. Köszöntöm Önöket, Tóth Ikenikő vagyok. Ma Nagy Istvánnal beszélgetek. Tartsanak velünk!

0: Nagy büszkeség számomra, hogy apu megkapta a roma kultúra nagykövete elismerést. Ezt írta rólad a lányod, Nagy Nikolett, a közösségi média portálon. Köszöntöm a stúdióban Nagy Istvánt, a Karaván Família vezetőjét, a Duna Televízió roma adásainak szerkesztő műsorvezetőjét. Gratulálok, István!
1: Köszönöm szépen, és én is köszöntelek téged és a hallgatókat egyaránt.
0: Mesélj valamit arról, hogy mit jelent számodra ez az elismerés.
1: Valójában ez egy ilyen jelképes dolognak tartom, egy megtiszteltetésnek, amellyel észreveszik és elismerik azt a

0: munkát, amit végzek különböző területeken már több évtizede, és hát az külön öröm számomra, hogy olyan emberek társaságában kaphattam meg, mint többek között, mint Balázs János, Kossuth Díjas zongoraművész, vagy Nemcsák Károly színművész, aki azóta szintén Kossuth Díjas művész lett. Hát, hogy ez külön megtiszteltetés, hogy ilyen társaságba kerülve kaphattam meg ezt az oklevelet. És hát persze, mint mondottam, ez jó érzés, hogy valakik észreveszik és elismerik azt a munkát, amit végzek.
1: Lehet, hogy talán nem is lepett meg annyira téged, hiszen ugye nagyon régóta dolgozol már, ugye a roma műsorokban, meg ugye a Karaván Família is ugye hagyományőrzés módon viszi tovább a roma kultúrát, de az, aki megkap egy ilyen elismerést, roma kultúra nagykövete, mit jelent ez?
0: Természetesen nem kell másképp csinálni semmit. Az oklevél szerint ez egyébként idézőjelben örökre érvényes, tehát mindaddig, amíg én élek, tehát ez nem egy meghatározott időre szól, hanem innentől kezdve teljes életemre szól. Ez a idézőjeles megbízás, vagy nem is tudom, hogy pontosan minek kell nevezni. Az, hogy meglepődtem-e egyébként, de meglepődtem rajta, mert van ez a típusú ember, mint én magam is, aki csendben dolgozik, csinálja a dolgát, nem keresi a rivalda fényt, tehát nem az a fontos számára, hogy ezt nagyon szép díszes csomagolásba észrevetesse az emberekkel, hanem inkább az, hogy mit rejt az a csomagolás. Ez a típus, ez erre koncentrál, és magam is ilyen vagyok. Idézőjelben nem keresem az olyan helyzeteket, hogy ez feltétlenül mindig rólam szóljon, és rám irányuljon a reflektorfény. Az igazsághoz tartozik, hogy az ilyen típusú embereket azért nehezebben lehet észrevenni, mint azokat, akik azért helyezkednek, tesznek róla, hogy észrevegyék őket. Arra is fordítanak energiát. Jó, magam inkább arra fordítok energiát, amit csinálok, hogy azt jól csináljam. És hitelesen csináljam. Úgyhogy igen, de meglepődtem egy kicsit ezen, mert nem vagyok szokva a díjakhoz, meg az elismerésekhez. Ezek nem mondhatnám, hogy végigkísérik az utamat, mert egyáltalán nem. Viszont éppen ezért is örülök neki, hogy azért mégiscsak vannak, akik észreveszik ezt a munkát is, amit az ember csendben és elhivatottan végez. De a második fele a kérdésednek, tehát nem hinném, hogy másképp kell tennem a dolgomat. Eddig is így tettem a dolgomat, hogy felelősséggel. Számomra a munkám sem csak munka, hanem ehhez kell egy elköteleződés, egy elhivatottság, hogy én ezt komolyan veszem, amit csinálok. Nekem ez nem csak egy munka, ha elkészítek egy riportot, az sokkal több annál, mint egy egyszerű tevékenység. Jó, megcsináltam, összevágom, adásba került, stb., de mennyi, számomra nem ennyi a történet, hanem sokkal mélyebb felelősségérzettel dolgozom. Nagyon fontos súlya van annak, hogy milyen szavak hangzanak el, milyen gondolatok hangzanak el, milyen képeket mutatok meg, ezeknek mind-mind üzenete van, és mindig végig kell gondolni, hogy ezekkel milyen üzenetet közvetítek. Akár akaratom ellenére is elkövethetek hibákat, ha nem figyelek oda. Lehet egy rossz vágókép, és már levon abból az üzenetből, amit az ember szeretne közvetíteni. Lehet egy riportalanynak egy rossz megfogalmazása, ami már is levon abból az üzenetből, amit közvetíteni kellene. Ezek az én felelősségem körébe tartoznak, mint szerkesztő, hogy ezekre odafigyeljek. Tehát ha a riportalany nem jól fogalmaz, nem szerencsésen fogalmaz, akkor azt nem fogom abban a formában használni. Ha olyan vágóképeket felvett az operatőr, ami nem annyira passzol bele, vagy nem erősíti, hanem inkább gyengíti ezt az egész dolgot, akkor azt nekem kell észrevenni. És ahogy mondani szoktam, igen, én elfogultam, végzem a munkámat, és ezt vállalom is, hogy elfogult vagyok, ez a legkevesebb, mert számomra ez többről szól. Tehát egy közösséget képviselek, ennek a közösségnek az üzeneteit kell láthatóvá tennem, és ez a közösség így részben az én munkám által válik láthatóvá, az üzeneteik részben az én munkám révén fogalmazódnak meg, és ezért ezt nekem minden egyes alkalommal mérlegelni kell.
1: Kollégaként is ismerlek, csendben végzed a tevékenységedet, de úgy látom, hogy ha a munkádról van szó, akkor beindulsz, és itt most megpróbáltál a műsor elején mindent összefoglalni, de én részleteiben fogom kérdezni. Ugye a kötődésed a roma néphez, a roma emberekhez nem csak a munkádból fakad, hanem ugye a családod történetéből is. Mivel ez egy portréműsor, ezért beszélj arról, hogy hol születtél, milyen családból származol, és hogyan alakult a későbbiek során az életed.
0: Én Budapesten születtem, igazából Zuglóban nevelkedtem fel, egy lakótelepen, úgynevezett panelházban, átlagosnak nevezhető magyar családban, még csak értelmiségi családnak sem mondanám.
1: Mivel foglalkoztak a
0: szüleid? Mert édesapám, ő szobafestőmázoló volt, édesanyám pedig leginkább titkárnőként dolgozott. Aztán ők később el is váltak, nem sikerült jól a házasságuk, ez nyilván rányomta az én és a nővérem életére, hogy ez nem volt azért annyira jó gyerekként megélni. Viszont talán ezért is volt olyan fontos számomra a zene, amikor megjelent az életemben, mert a zene az nagyon sok mindenben tud segíteni az embernek, tehát ez tényleg az önkifejezéstől elkezdve, akár pszichológiai segítséget is tud adni helyzetekben a zene. Nagyon összetett dolog a zene. Nyilván vannak még mélyebb rétegei is, de akár erre is jó. És nyilván nekem is ezért volt olyan erős a vonzódásom a zenéhez, körülbelül 13 éves koromtól kezdve. Elkezdtem nagyon intenzíven foglalkozni a zenével. Először nyilván csak a zenehallgatással szelektáltam, hogy mi az, ami engem érdekel, mi az, amit én értéknek tartok.
1: Milyen zenét hallgattam?
0: És valójában az derült ki, hogy én a hagyományos zenéket tartom értéknek, és azokat kezdtem el keresni, mindenféle hagyományos zenét.
1: De ez érdekes így budapesti fiúként, hogy téged azért érdekeltek ezek a dolgok, amit úgy mondják, hogy hát ez inkább olyan vidékies.
0: Hát igen, de erre nagyon sok példát lehetne sorolni, hogy az egész magyar népzenei és néptánc mozgalom erről szólt, hogy városi fiatalok elkezdték felfedezni a hagyományos zenéket, táncokat, és érdeklődtek után, szóval nem egyedülálló dolog ez, és hát bennem is valami ilyesmi volt. Csak én nem szűkítettem le egy népre az érdeklődésemet, engem érdekelt minden népnek a hagyományos zenekultúrája, tehát nem csak a magyar népzene, nem csak a környező népek zenéi, hanem minden népnek a zenéi, amit el tudtam érni. Tehát a távol-keleti is, a balkáni is, és kerestem a népzenéket, szerettem hallgatni, azokban találtam meg azt az értéket, ami engem érdekelt. És akkor, mikor elkezdtem gyűjteni az ilyen zenéket, akkoriban nyilván hanglemezeket lehetett vásárolni, azon lehetett elérni ilyesmit, vagy a rádióból, különböző műsorokból felvenni népzenei műsorokat, ahol esetleg leadtak más népek zenéiből is anyagokat. Tehát ezeket gyűjtöttem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nem is tudom, hogy miért, de hogy hiányérzetem támad, hogy a cigány népzene az milyen lehet, az miért nem találom, az miért nem látható. Mert akkoriban nem lehetett cigány népzenét látni, ez a 80-as évek első feléről beszélünk, és akkor még nem volt színpadon megszokott dolog az, hogy cigány népzenével találkozhat a közönség. Kiadványok sem voltak akkor még, majd később csak 87-ben jelent meg a Kályiak együttes első nagylemeze, ami teljes mértékben hagyományos népzenét tartalmazott, de én, mivel a 80-as évek első feléről beszélek, akkor még nem volt elérhető ilyen hanglemez, nem nagyon volt a köztudatban. Az a fajta cigányzene, amit akkoriban a többségi társadalom láthatott a televízióban, vagy hallhatott a rádióban, az pedig nem a hagyományos cigány népzene volt, az egy másik műfaj, ez a úgynevezett kávéházi cigányzene, a magyar nóták világa, amivel semmi problémám nem volt, csak én nem ezt kerestem. Én az igazi hagyományos népzenét kerestem. Ezek az előadók meg nem nagyon foglalkoztak ilyesmivel.

0: miért vonzott a cigányzenet téged?
1: Mi akkor még nem tudtam, hogy milyen, csak hiányzott, úgymond.
0: A palettáról?
1: Igen, a kis jelképes gyűjteményemből hiányzott ez a dolog, hogy jó, van magyar népzene, bolgár, görög, román, szerb, tehát hogy, és akkor hiányérzetem támad, hogy a cigány népzene miért nincsen, miért nem látom, miért nem tudom ezt is meghallgatni.
0: És tudtad, hogy élnek itt Magyarországon,
1: ugye miközben igen, és akkor, hogy kíváncsivá tett, hogy akkor keressük meg, hát hol lehet ilyet találni. És akkor megkerestem, kiderült, hogy mégiscsak van ilyen kiadvány, nagy lemezen lehetett kapni, de ezek néprajzi gyűjtések voltak, tehát nem feldolgozott népzene volt, hanem amit az adatközlőktől felvett a néprajzkutató, ezt adta közre lemezen, a Vig Rudolf néprajzkutatóról beszélek, népzenegyűjtőről, és ő az adatközlőit adta közre, abból csinált egy válogatást, illetve kettőt is, és ezek megjelentek nagy lemezen, és én azt értem el, mert az volt elérhető. Tehát ezért ez egy, hogy mondjam, idézőjelben mély víz a hallgatóknak, mert hogy ez egy szakmai anyag, tehát ez nem feldolgozott népzene, hanem az adatközlőknek a helyszínen, a faluban felvett, vagy a cigánytelepen felvett,
0: igen,
1: néprajzkutató által felvett gyűjtések tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát ezzel szakemberek szoktak foglalkozni, akik ezt feldolgozzák, elemzik, stb. Kutatják, de nem egy átlag hallgató, nem ez, hogy felteszem otthon és meghallgatom, mert ahhoz egy kicsit nehezebb anyag. Ennek ellenére engem ez nagyon megfogott, nekem megtetszett, úgy éreztem, hogy na, pont ezt kerestem. Tudni kell a cigány népzenéről, magyarországi cigány népzenéről, hogy ez elsősorban a cigány népdalokat jelenti, és nincsen hozzá hangszeres hagyomány. Nem tartozik hozzá hangszeres hagyomány, hanem egy szál énekről beszélünk tulajdonképpen, hogyha hagyományos formában kell megemlíteni, csak nagyon ritka esetben van hangszeres kíséret, csak kivételes esetekben, általában nem. És akkor ez úgy néz ki, hogy énekel az adott bácsi, néni, férfi, nő, egy szál egyedül, esetleg a többiek segítenek neki énekben, de ez egy vokális hagyomány. Meghallgattam ezeket a cigány népdalokat, nagyon megtetszett, mondom, és akkor éreztem valamit, hogy ez nekem kell, tehát hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, mert ebbe több van. És akkoriban szerencsémre ezek a régi nagylemezek úgy néztek ki, hogy ugye mindenki tudja, nagy a borítója, és mindig volt benne füzet, rengeteg információval, ez esetben még az összes dalszöveg is benne volt, eredeti nyelven, cigány nyelven is, magyarra lefordítva is, plusz egy leírása a Vig Rudolf néprajzkutatótól, hogy mit is jelent ez a műfaj, mit kell erről tudni, nagyon sokkor hasznos információval ellátta ezeket a kiadványokat. Úgyhogy nálam pont jó kezekbe került, mert hogy engem meg pont ez érdekelt, és eléggé meg is fogott, és eldöntöttem, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ekkor vagyok mondjuk 13-14 éves. Tehát így kezdődött ez, hogy én érdeklődtem a cigány népzené iránt, és mivel mélyebbre ment az érdeklődésem, elkezdtem keresni, hogy létezik-e ebből színpadon hallható verzió, feldolgozott népzene, létezik-e, és ugyan kiadványokban ekkor még nem létezett, de a színpadokon már igen, hiszen dolgoztak azok az első generációs színpadi cigány népzené együttesek, amelyek a 70-es évektől elkezdték színpadra állítani ezt a fajta népdalanyagot.
0: És ott is csak énekeltek? Vagy
1: nem, ott már a színpadra úgy állították ezeket a dalokat, hogy megpróbáltak hangszeres kísérettel ellátni, pont azért, hogy ez színpadon is fogyaszthatóbb legyen a közönségnek, ezért kiegészültek a dalok gitárral, tamburával, mandolinnal, főleg ezek voltak a kezdeti időszakban a megszokottabb hangszerek. Tehát ez már egy feldolgozott cigány népzene, ami viszont azért érdekes, és abban tér el a legtöbb magyar népzenei együttestől, hogy itt az együttes tagok maguk is adatközlők, tehát mindannyian adatközlők, akikben viszont volt annyi tudatosság, hogy ezt megpróbálták színpadra állítani, egy picit meghangszerelni, és úgy előadni, de ettől függetlenül ők mindannyian adatközlők voltak, akik az otthoni saját közösségükből hozták el ezeket a dalokat, tehát nem megtanulták, hanem otthonról hozták a tudásukat. Ez a magyar népzenében nincs így, tehát itt nagyon-nagyon ritka esetben találunk olyat, aki egyben adatközlő is, és közben meg népzenei együttest vezet, vagy szerepel benne.
0: De lehet, hogy ez azért van, mert hogy ezek folyamatosan változnak?
1: Nem, hanem azért pontosítanék, ez azért van, mert ez egy élő folklór. Ez ma is él, ez a folklór. Európában talán már lehet, hogy a legutolsó, vagy az egyetlen, ami még élő folklór, ami azt jelenti, hogy mai napig keletkeznek dalok, és mai napig használják az mindennapi élet részei, tehát funkciójában is működnek ezek a dalok, a táncok, nem pedig csak a színpadon.
0: De és vannak változások.
1: Vannak változások, természetesen erre is a színpadi cigány népzene megjelenése visszahatott a közösségi népzenére is, mint ahogy az abból született, hogy persze voltak ezek a hangszer nélküli dalok, ezek színpadra kerültek, hangszerekkel kísérték. Ugyanúgy a színpadi cigány népzene megjelenése tényleg visszahatott a közösségi zenére, és akkor ott is elkezdtek hangszereket használni. Már nem biztos, hogy így egy szál énekkel jelenítik meg a dalokat, de megjelenítik, és ma is születnek olyan népdalok, amelyek teljes értékű népdalok, ugyanúgy érvényesek, mint egy 50 vagy 100 évvel ezelőtti népdal. Csak az a különbség, hogy ennek mondjuk ismerjük a szerzőjét, mert tudjuk, hogy ez ki írta. De ugyanolyan a stílusa, ugyanaz a töltése, a tartalma mindenben megfelel a hagyományos dallamoknak. A dallamvilága, tehát azért érdekes a dolog, hogy ez ma is él. És ebben egy speciális helyet foglalnak el, mondom, a színpadi előadók is, akiknek a nagy része adatközlőként lép színpadra, de egy élő folklort képvisel. Viszont aki már színpadra lép, annak kell egy tudatosság, azzal foglalkozni kell, hiszen ott már egy zenei formába kell ezeket a dallamokat rendezni, periódusokba, zenei periódusokba, hangszerelést kitalálni hozzá, akkordmeneteket, énekszólamokat, tehát dalszövegeket kiegészíteni, mert a hagyományos cigány dalszövegek, például ami a legnépszerűbb a közönség számára, azok a táncdallamok, az úgynevezett pergetők, amik a ritmusos táncdallamok, de most ezeknek a népi gyakorlatban nem volt sok szövegük, általában pergetés volt szöveg nélkül, vagy kevés szöveggel, és a színpadon a színpadi előadók már a saját szövegeket írnak ezekre a dallamokra. Egyrészt azért, hogy kifejezik a saját gondolataikat, másrészt azért, hogy formába öntsék ezt az egészet, és akkor megjelent egy ilyen szövegírás a színpadi előadók körében, amivel már tudtak a gyors dalokban is akár történeteket elmesélni, ami mondom a hagyományos formában ez nem volt jellemző. Ott a történetmesélés inkább a balladák sajátja volt, vagy az úgynevezett hallgatónóták sajátja volt, a gyors pergetőkben nem volt jellemző. Na mindegy, visszatérve a lényegre, tehát megjelentek a színpadi előadók, és az első generációhoz tartozott például a Kályág együttes, vagy a Nagyecsedi Fekete Szemek együttes, akik a 70-es évek végén alakultak, és hát őket követte még számos más együttes is, akik színpadra léptek, megpróbálták egy színpadod is élvezhető, elfogadható, szerkesztett formában előadni ezeket a dalokat. És akkor rájöttem, hogy ugyan még kiadvány akkoriban nem létezett, de viszont koncertek már vannak, bár akkoriban ez még a többségi társadalom figyelmét elkerülte, tehát leginkább cigány közösség előtt játszottak, de szerencsémre ismerőseimen keresztül eljutottam ilyen koncertekre, és természetesen az is nagyon tetszett, és ez megerősített abban, hogy na, ezzel szeretnék foglalkozni én magam is.

0: Visszatérünk még a zenére, de most még egy picit maradjunk a gyerekkorodnál, fiatalkorodnál, hogy milyen terveid voltak zenén kívül? Mert ugye hát valahogy eljutottál a televíziózásig.
1: Igen, egy elég kacskaringos úton jutottam el a televíziózásig. Hát általános iskola, 8. osztályban szerintem ma sem nagyon tudja egy fiatal, hogy mit szeretne. Azért az nagyon korai, ilyenkor ilyen súlyú döntést hozni, úgyhogy erre nem voltam én se felkészülve, nem tudtam ilyen döntéseken megfelelően gondolkodni. Úgyhogy megpróbáltam először egy gimnáziumba jelentkezni, fölvettek, ott tanultam egy darabig.
0: Jó tanuló voltál?
1: Nem mondanám.
0: Miért? Nem szerettél tanulni?
1: A kamaszkorom ezzel telt, hogy a szüleimnek a válása, stb. Tehát ez rányomta a bélyegét arra, hogy én sem voltam.
0: Hanyagoltad a tanulást.
1: Igen, tehát hogy ez így nem volt megfelelő. Elő háttér ahhoz, hogy én ezzel komolyan foglalkozzak, úgyhogy a gimnáziumot ott is hagytam egy év után. Nem volt olyan stabil az állapotom, hogy úgy mondjam. Igen. Utána elmentem egy nyomdaipari iskolába, és kitanultam a betűszedő szakmát.
0: Olyan?
1: Igen, ami miért akkor még tanultam? Furcsa módon még létezett, bár szerintem kb. Mi lehettünk az utolsó osztály, mert hogy a betűszedés az azt jelenti, amit annak idején Gutenberg kitalált, hogy betűnként egy ilyen kis kézi eszközbe betűnként összeszeded a sorokat, ami majd a könyvbe vagy az újságban meg fog jelenni. Ilyen kis ólombetűket egymás mellé rakosgatsz kézzel. És akkor abból áll össze egy sor, és így áll össze egy nyomtatandó oldal. Tehát, hogy ez a nagyon-nagyon hagyományos, nagyon régi technológia, ami aztán meg is szűnt nyilván, mert megjelent a digitális technika, és ez teljesen feleslegessé vált ez a szakma. Na mindegy, én ezt tanultam ki teljesen feleslegesen.
0: Na hát ezért ez egy érdekes dolog.
1: Meg is szűnt, de igen, ugyanakkor meg azt mondom, hogy mégsem felesleges, mert azért ez egy nagyon szimbolikus dolog.
0: Igen.
1: A nyomda, a betűk, a könyvnyomtatás.
0: Az az ember vagy, aki, hogyha a világ oda visszafejlődne, hogy így kell nyomtatni, te tudnád legalább
1: én
0: csinálni.
1: Én tudnám, így van. Megmondom, ez egy szimbolikus dolog azért. Tehát a nyomdával, betűkkel, könyvekkel foglalkozni, igen. Mint ahogy szerettem is mindig olvasni, és olvastam is sokat. Ez azért nem mondanám ilyen szempontból feleslegesnek, csak maga a technológia vált feleslegessé.
0: Igen.
1: Ugye pont akkor voltam fiatal pályakezdő, amikor jött a rendszerváltozás, megszűntek a munkahelyek, elég nehéz válságos évek köszöntöttek be gazdaságilag, és a nyomda is, ahol dolgoztam, természetesen megszűnt, bezárt, és nagyon nehéz volt munkát találni. Viszont közben meg már nekem volt két gyermekem, 90-es évek eleje, először egy, aztán még egy, és nagyon nehéz volt munkát találni, és megélni, és eltartani a családot, főleg, hogy nem volt anyagi háttere sem az én családom részéről, a válás miatt, sem a feleségem családja részéről, aki meg vidéki kisfaluból jött fel Budapestre. Semmiféle anyagi támogatásra nem számíthattunk a szülőktől, mert nekik sem volt. És akkor kezdjük el az életet két gyerekkel, úgyhogy közben rendszerváltozás van, munkahelyek nincsenek, lakás nincs, lakni nincs hol, albérletbe lehetett csak elmenni, az is bizonytalan volt, volt, ahol csak egy hónapig lakhattunk, volt, ahol kettőig, volt, ahol fél évig, tehát ez az örökös költözés, közben munkakeresés, mindenféle alkalmi munkákat elvállal az ember, mert a gyerekeket el kell tartani, úgyhogy voltam én minden segédmunkás építkezésen, mindenféle eladó, könyvárus, minden, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ezért is örültem, amikor jött egy lehetőség, egy barátom szólt, hogy keresnek egy embert a Roma magazin szerkesztőségébe, ez 95-ben történt, ilyen szerkesztőségi asszisztensi feladatokra. És hát oda is úgy félve mentem, mert meg bátortalan, hogy hát gondolom nem engem keresnek, miért pont engem keresnének, hát nyilván oda van más jelentkező, és aki jobban oda beleillik ebbe a képbe. Bár azt tudni kell, hogy 95-re már én azért eléggé meghatározó szereplője voltam a cigány kulturális életnek, mert időközben a zenélés az nagyon komoly szintre fejlődött, együttesek tagja lettem, színpadi előadó lettem, alkotó lettem, aki maga is dalokat ír, szövegeket ír, feldolgozásokat készít. Bejártam évekig a Zenetudományi Intézetbe, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetébe, gyűjtéseket tanulmányoztam, azokat feldolgoztam. Szóval, hogy szakmai szinten is és előadóként is belástam magam ebbe a dologba, és addigra már volt egy ismerettségem a cigány közösségekben, mert ismertek, mint színpadi előadót. Megtanultam addigra a cigány nyelvet is.
0: Tehát azt azért mondtam, hogy a feleséged, ő ugye cigány származású.
1: Igen, meg hát, ahogy említettem, időközben megnősültem, 90-ben ismertem meg a feleségemet, akivel azóta is, hála Istennek, együtt élünk boldogan, és igen, ő egy cigány származású asszony, aki egy pici szabolcsi faluból került fel a fővárosba, neki is ugyanúgy fontosak voltak a hagyományok, tehát a mi vegyes házasságunk az azért különbözik a legtöbb vegyes házasságétól, amit ismerek, mert nálunk a cigány kultúra vált dominánsá. A legtöbb esetben meg azt látom, hogy a vegyes házasságokban a cigány fél az inkább feladja magát, és úgy beasszimilálódik, és így történnek a dolgok, sok ilyet ismerünk.
0: És nálunk, ez
1: nálunk pont
0: történt?
1: Fordítva volt, mert nálunk a cigány kultúra volt domináns, hiszen mire megnősültem, már számomra is ez a kultúra volt a meghatározó. Annak a képviselője voltam, annak az értékeit képviseltem, és fontosnak is tartottam. Tehát a feleségem úgy szintén, hiszen ő meg ebből a közösségből jön, úgyhogy ez így és sokkal szerencsésebben alakult. Miközben azt persze meg kell jegyezni, hogy ugyanígy a magyar kultúra is természetes része az életünknek, meg a gyereknevelésünknek is, hiszen minden cigány családban egyszerre fontos a magyar kultúra, és egyszerre fontos a cigány kultúra is.

0: két kultúra, egy család hogyan működik a hétköznapokban, vagy az ünnepnapokban, mert ugye az ünnepek azért meghatározóak, olyankor jönnek elő ugye a szokások, a hagyományok, vagy bármi, ami ugye a gyökerek, amihez kötődünk.
1: Nagyszerűen megfér egymás mellett a két kultúra, mert rengeteg a hasonlóság, rengeteg párhuzamos dolog van, mint ahogy általában minden hagyományos kultúrában párhuzamos dolgok vannak.
0: De gondolom a feleséged azért hozott valamilyen szokásokat, mert ott azért Szabolcs környéke
1: persze. Az természetesen ez megfigyeltő volt, így van a szokásokban, az ünnepekben, a gasztronómiában, tehát hogy a helyi szokásokat ismerte és magával hozta, amik nagyon-nagyon színesítették a mi családunk életét.
0: De ő is fiatal volt még, gondolom, nagyon, amikor férhez ment, ugye?
1: 19 éves volt, én meg 21.
0: És ki kellett alakítanotok egy ilyen két hagyományból, szokásokból, két nemzetiségből összeálló családot fiatalon? Tehát azért ez egy nagy kihívás volt.
1: De ez a...
0: Természetesen adódott
1: azoknak
0: minden.
1: A családoknak, ahol van nemzetiségi kötődés, és ahol ez fontos is, ott ez természetes dolog, hogy igen, a magyar identitás, magyar kultúra az alap, az természetes minden itt élő nemzetiség számára, és plusz még van egy, és itt a lényeg, hogy plusz, ez egy plusz, ami még ehhez hozzáadódik és ráépül, és színesíti, és kiegészíti, és szebbé teszi. Tehát, hogy az egy alap, hogy megvan a magyar kultúra és a magyar identitás, és ehhez még jönnek olyan plusz dolgok, ami a mi esetünkben a cigány kultúra értékeit jelenti, akár gondolkodásmódban, akár gyereknevelésben, akár ünneplésben, akár főzésben, akár kultúrában, zenében, táncban, tehát ezek nagyon fontos dolgok. Egyébként a kultúra szó, tehát ez nem csak a művészetet jelenti, vagy a színpadi dolgokat, vagy zenét, táncot, hanem az a hétköznapokban jelenik meg igazán, hogy hogyan neveli valaki a gyerekeit, hogyan adja meg a tiszteletet az idősebbeknek, hogyan gondolkodik, milyen értékrendre építi fel az élete. Ez az igazi cigány kultúra. A közösségi gondolkodás, tehát hogy nem az én az, aki számít, hanem az, hogy mi. És hogy ezek olyan erőt adnak, ugyanakkor meg jó ehhez tartozni, mert ez erősíti az egyént is. Csak a mai civilizációnak ez az egyik betegsége, hogy az ént kezdte el erősíteni, felerősíteni, mindenek elé helyezte.
0: Elmagányosodnak az emberek.
1: És így persze ez nem működik, mert az ember nem olyan lény, aki egyedül fog élni. És mivel elhiteti vele a mai civilizáció, csak én számítok, senki más, én, mert megérdemlem, mert én, mert
0: és amit
1: én,
0: majd én szeretnék, és csak az legyen. Igen.
1: És akkor így szép lassan egy önző társadalom növekszik fel, ki velejéig önző, de úgy, hogy nem veszi észre, és nem tudatosan az,
0: és
1: hanem
0: nem
1: egyszerűen...
0: nem tud alkalmazkodni majd, aztán nem az, hogy csak családban, mert mondjuk lehet nincs is családja.
1: Hát még akár munkahelyen se, akár iskolába se, ebből egy csomó konfliktus adódik, hogy átvette a közösség szerepét ez az önző én, erre épült fel a nyugati civilizáció, amiből először természetesen Istent kellett kivenni, mert nehogy már legyen fölöttünk bárki is, majd én, majd az ember tudja, majd az ember megmondja, mondja, és utána jött a következő lépés, hogy majd én tudom, majd én megmondom, csak én számítok, senki nem számít, az én érdekeim számítanak, közös érdek nem nagyon van, és már Isten sincs fölöttünk, mert azt is megtagadtuk az európai kultúrában szép lassan. És akkor eljutunk oda, ez egy nagyon érdekes dolog, de erről is kell beszélni, hogy amikor konfliktusok merülnek fel, akkor szerintem téves az a meghatározás, hogy hát azért van a konfliktus, mert különböző kultúrák találkoznak. Na hát szerintem meg nem azért van a konfliktus, például Nyugat-Európában, hanem azért van a konfliktus, mert két kultúra vesztett közösség találkozik. Mert ezek a kultúrák már nem élnek ezekben az emberekben.
0: És ez a baj, a gyökérvesztettség.
1: Hát hogy ne?
0: Nem tudja az ember az identitását már meghatározni.
1: És ebből rosszul
0: diagnosztizál
1: dolgokat.
0: Így van, rosszul reagál majd
1: így
0: dolgokra.
1: Így van, pontosan, és ez nagyon nagy betegség, és rákötnék erre, hogy Magyarországon is, amikor arról beszélünk, hogy konfliktus merült fel cigány emberek és nem cigány emberek között, akkor ez nem a kultúrák találkozásából van, ez egy nagyon téves elképzelés, hogyha például valami rossz dolog történik, vagy egy bűnöző elkövet valamit, az nem a cigány kultúrából fakad, és nem a cigány mi voltából fakad, hanem a bűnöző mi voltából fakad. Éppen abból, hogy ő neki már nem fontos a saját kultúrája, ő attól elszakadt, a hagyományait nem követi, a kultúráját nem követi, és így válhat mondjuk bűnözővé,
0: elkövet valamit. És gyakorlatilag kiszakadt a közösségéből.
1: De gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen színű. Tehát aki követi a saját hagyományos kultúráját, az jól fog tudni együtt élni a másikkal, aki szintén követi. Akik nem követik, na ott problémák vannak. És ezért problémás a mai világunk, mert egyre kevesebben követik a hagyományos kultúrákat, a hagyományos gondolkodásmódot, helyett egyre inkább ezt a sehova, semmiről nem szóló, sajnos ez a nyugati típusú civilizáció ilyen szempontból olyan, mint egy méreg, hogy beszivárog mindenhova, és felbont mindent. És igen, a cigány közösségeket is szép lassan így megrontja, elrontja, feloldja, megszünteti a hagyományos dolgokat, értékeket, és ők se fognak tudni sokáig ellenállni, bár tény, hogy még mindig sokkal több mindent őriznek, mint a nem cigány emberek.
0: Hát ugyanúgy átveszik a cigányok is ugyanazt, amit a magyarok meg a nyugati társadalomban, a házasság előtti együttélést, a közösségből való kiszakadást, a tiszteletlenséget a szülőkkel szemben. Tehát ez a korbetegsége.
1: Az, amiről elkezdtünk beszélni, tehát az önzés kultúrája. Ez szép lassan megjelenik. Az önzésből ugye mi következik? Az irítség. Ami azelőtt nem volt jellemző. Megjelenik az irítség, neki miért van több, nekem miért nincs. Irigylem a sikereit, irigylem bármiét, és az irítség megint csak szétszedi a közösséget. Szóval egy csomó olyan dolog jelenik meg, ami gyengíti a hagyományos gondolkodást, gyengíti a hagyományos kultúrákat, és itt van feladata azoknak, akik ebben hisznek, hogy ezek értéket képviselnek, és megpróbálják ezeket életben tartani, népszerűsíteni, fontosságát hangsúlyozni, hogy tanuljunk a hagyományos kultúrákból, annak a gondolkodás módjából, mert igencsak van mit tanulni belőle.

0: te nem véletlenül lettél a roma kultúra nagykövete, hiszen te a zenei téren is ezt próbálod, ugye ezeket a hagyományos dolgokat továbbvinni, és azt, ami összetart, és nem elszakít, és ugye a Roma magazin munkatársaként a közmédiában is bemutatod a cigány közösségek életét, az ő történeteiket, a mindennapjaikat. Mennyire fontos az, hogy az ember tisztelettel nyúljon a nemzetiségek témájához, tehát bármihez, ami velük kapcsolatos, és egy hiteles képet mutasson az ő életükről. Nyilvánvaló, hogy a pozitív példák azért mindig előbbre visznek.
1: Ez így van, és ahogy említettem korábban is, én azért mondom azt, és vállalom fel, hogy én elfogultan végzem a munkámat, mert hogyha cigány emberekről beszélünk, vagy az ő történeteikről, értékeikről, akkor nem nagyon vannak azért fórumok, ahol ezt elmondhatják, ahol ez megjelenhet. Viszont, hogyha nagyon-nagyon kevés fórum van, vagy csak egy, akkor annak célzottan tényleg a pozitívumokra és az értékekre kell koncentrálnia, mert nincs más. Ez olyan, mint amikor egy ország megjelenik egy világkiállításon. Hát nyilván a legszebbet, a legjobbat, nem tudom milyen ebbet fogja megmutatni magáról, és azt viszi el a világkiállításra, mert ez az egy lehetősége van, hogy mindent megmutasson, nem fogja odavinni a, nem tudom, a borozókat, meg a csöveseket, meg a nem tudom miket, tehát a negatívumait, ami nyilván létezik minden országnak, de azt nem fogja kirakatba helyezni. Annak is persze létezik, de nem ott van most a helye. És én ezt így fogom fel, ezt a munkát, hogy nagyon kevés lehetősége van a cigány embereknek, hogy megmutassák az értékeiket. Akkor koncentráljunk arra.
0: Igen, de meg ugye, amiről beszéltünk, tehát, hogy azért a negatív sztereotípiát egy kicsit ellensúlyozni kell azzal, hogy itt rengeteg pozitív példa.
1: Ez a másik probléma, hogy ez láthatatlan. Tehát a többségi társadalom nem veszi észre azt, ami normális, ami pozitív, ami szép, ami értékes. Mert az természetes számára mit vesz észre? A devianciát veszi észre, ami nem baj, mert létezik, persze, vegye észre. Csak ott van a probléma, amikor ebből általánosít. Ott van a probléma egyébként nem csak az általánosítással van, mert általában ezt mondják, az előítélet a probléma, stb. Sajnos ennél nagyobb a gond, mert itt nem csak az előítéletről van szó, hanem ki kell mondani, a rasszizmusról van szó. Mert a legtöbb embernek akkor is problémája van egy cigány emberrel, ha mindent jól csinál, az a baj, ha semmit nem csinál, az a baj. Mindenképpen baj, a bőrszínével van a baj. Ez sajnos így tapintható, hogy látható, hogy azért létezik terjed, egy ilyen. Létezik. Tehát mondhatjuk, igen, hogy nem létezik, de sajnos létezik.
0: De és neked az a dolgod, hogy megmutasd a pozitív példát. Ezért... És megkeresitek hetente azokat az embereket, hogy bemutassátok a Pamendébe, vagy akár a közelebb Roma magazinba, hogy igenis itt vannak azok az emberek, akik az élet minden területén helytállnak.
1: Nagyon fontos őket megmutatni. Fontos lenne odáig eljutni, hogy például, ha itt Magyarországról beszélünk, akkor minden a többsége társadalom tagjai fogadják el azt a tényt, hogy ők magyar emberek, ugyanúgy magyar emberek, mint bárki más, de azon felül van még egy cigány identitásuk is, vagy kultúrájuk is, van, aki őrzi, van, aki nem, teljesen mindegy, de a magyar emberek közösségéhez tartoznak, hiszen itt éltek az őseik is, ezért a földért harcolt a nagyapjuk, itt van eltemetve, vagy ezért dolgozott. Hogy speciális helyzetben van a cigány közösség, hogy mindig az az anyaország, ahol éppen él. Tehát a magyarországi cigányoknak igenis Magyarország az anyaország, a magyarság körébe tartozik. Emberekről van szó, akik ezt a történelem során már számos alkalommal bizonyították, hogy számukra ez ugyanolyan fontos. Most ugye március 20-a, 21-e, Fekete Március, Marosvásárhely 1990. Ne féljetek, magyarok, itt vannak a cigányok. Igen. De sorolhatnék példákat az 56-os forradalom idejéről, szabadságharc idejéről, vagy még korábbról, tehát, hogy ez egy olyan természetes kiállás volt mindig a cigányság részéről, hiszen ide tartoznak magyar emberek ők is. És egyébként is az elfogadás azért lehetne még mit kezdeni a többségi társadalomnak. Tehát azt, hogy ha negatív dolog történik, akkor az nem a származása miatt van az illetőnek, hanem az az egyéni döntése, hogy ő rossz dolgot csinált, de ez nem a származása okán teszi, hiszen hogyha kiemelkedő dolgot csinál, akkor persze elfogadja mindenki, és akkor már mindenki a magyarság körébe sorolja mondjuk egy Kossuth-díjas művészt, akkor már nincsenek kérdések. De ha véletlen rosszat tesz valaki, akkor hát ez csak azért van, mert ő cigány. Az elfogadás hiánya az mindig megnehezíti ezt a dolgot.
0: Azt szokták mondani, de hát javíts ki, nem így van, hogy ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a másikat, meg kell ismerni először. Ez szimpla két ember kapcsolatában is így van, és én azt gondolom, hogy nemzetiségek között is ez így van.
1: Ez így van, és amit mondtál korábban, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy észrevenni a pozitívumokat, és nem folyton kritizálni. Igen. Tehát amit mondtál, igen, ez így van. Ha egy gyereknevelésben, ha egyfolytában kritizálom, az egy frusztrált gyerek lesz. Tehát ha soha nem dicsérem meg, és soha nem mondom azt, hogy ezt jól csináltad, de ügyes vagy, hanem mindig csak hát, ez se jó, ez is rossz, minden rossz, gyenge, nem elég. Na most ezt nem lehet társadalmi szinten se, hogy valakit állandóan csak kritizálok, és csak a rossz oldalát emelem ki, csak a gyengeségeit emelem ki, így nem lehet. Tehát így nem várhatunk eredményt, nem fog vezetni sehová. Igazad volt ebben, igen, pozitívabb gondolkodás, egymásban észrevenni a jót, az értéket, tanulni egymástól, tehát belátni azt, hogy igen, én is tanulhatok, akár egy cigány kultúrából, mert vannak benne nagyon értékes elemek, ami az én kultúrámban már nincs meg. Tehát ezek nagyon fontos dolgok lennének, hogy erről több szó essen. Egyébként van még egy érdekes dolog, hogy az sem jó, hogyha valaki ezt túlságosan magára veszi, ezeket a dolgokat.
0: Hát igen.
1: Mert gyengíti a saját életét ezáltal. Tehát én azt látom például a feleségemtől, hogy ő ezeket nem veszi magára. Tehát nem akar ezzel túl sokat foglalkozni, mert nem jó ezzel túl sokat foglalkozni.
0: Erre viszont szokták mondani, akinek nem inge, nem veszi
1: így
0: magára.
1: Van, nem veszi magára, és épp ezért valahogy nem is vonza be az ilyen találkozásokat.
0: Valószínűleg nagyon pozitív gondolkodású.
1: Igen, abszolút. Viszont abba sem megy bele, ebbe a csapdába se, ez is egy csapda, ezért beszéltem. Ő abba sem megy bele, hogy hú, hát akkor én háromszor annyit fog. Nem fog háromszor annyit. Ugyanúgy teszi a dolgot, hogy bárki más, nem megy bele ebbe se, hogy akkor nekem százszor kell teljesíteni, hogy elfogadtassam, hogy egyáltalán emberi lény vagyok, nem, ebbe sem megy bele. De abba sem megy bele, hogy ezt magára vegye minden nap, ezen emészze magát. És valahogy így tök jól kezeli ezt a helyzetet, és nagyon-nagyon láthatóan nem is találkozik ilyen helyzetekkel. Tehát, hogy ez összefügg.
0: Felfogás kérdése is, igen, tehát igen, tehát hogy állunk, hogy látom a világot, tehát hogyha minden alkalommal azon rugózok, hogy most mit mondtak a cigányokról.
1: Igen, vajon, hogy néznek majd rám a boltba.
0: Hogy néznek majd rám a boltba. Ez egyébként érződik akkor, ez, hogy igen, az embernek ott van benne valahol, ugye pontosan. Már most nem használják ezt a szót a nemzetiségekre, hogy kisebbség, de hogy olyan kisebbségi érzése
1: érzés,
0: van.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy ezt azért, igen, ezt most nagyon jól mondod, hogy ezt a cigányságnak is saját magába is le kell győzni. Ezt a kisebbségi
1: nem szabad magára
0: érzés.
1: Venni ezeket a dolgokat, sem nem a túlzott szabad. Elvárásokat, igen. Sem ezt a bizonyításkényszert, de az se, hogy ezzel túl sokat foglalkozzon, tehát, hogy mielőtt túl negatívnak tűnnék itt fel, ugye borulátóan beszélgettünk
0: tenni
1: most.
0: Tenni kell a dolgát.
1: Én azt mondom, hogy igen, azért ne legyünk borulátóak, mert ebből van kiút. Tehát nagyon sok, nem csak a feleségem, hanem vannak olyan barátaim is természetesen nagyon sokan, akik tök természetesen és normálisan élik az életüket, túl sokat nem akarnak ezzel a résszel foglalkozni, nem fognak leülni és busongani, hogy hát, micsoda előtt jelentesség van, mert ez nem jó. Akkor már nem tudod tenni úgy a dolgodat, felhőtlenül, igen. Szabadon, ahogy kell.
0: Igen.
1: És nem szabad ebbe belemenni, hogy jó, hát nekünk fel kell zárkózni, nekünk integrálódni kell. Ez egy baromság, bocsánat a szóért, hogy ilyen szavakat használok, de nem így működik, ez nem így működik, ez az egész dolog. Sokkal összetettebb, bonyolultabb ennél, és én inkább azt tartom helyesnek ezt a fajta hozzáállást, hogy egyfajta felülemelkedéssel, de méltósággal élni ezt a dolgot. Méltósággal. És megkövetelni a tiszteletet. Tehát a régi cigányoknak volt egy ilyen mondás, hogy nem csak megadni kell a tiszteletet, de meg is kell követelni. És úgy kell élni, hogy az tiszteletet parancsoljon. Úgy kell viselkedni, nem megalázkodni, stb. Tehát, hogy ez egy összetett dolog, és nagyon sok érezni. Embert ismerek, akik így élnek, és így élik az életüket, így mutatnak példát.
0: Nagy István, itt te most a romák nagyköveteként beszéltél hozzánk, keveset beszéltünk a zenélésedről, keveset beszéltünk a munkádról, de csomó kérdésem lett volna még, de hát lehet, hogy még majd folytatjuk, és hát gratulálok ehhez a Roma Kultúra Nagykövete elismeréshez.
1: Még egyszer
0: és
1: köszönöm.
0: És méltán kaptad ezt az elismerést, köszönöm. És a jövőben, ha csak ugyanúgy fogod tenni a dolgodat, ahogy eddig, akkor is minden szerintem a helyén lesz.
1: Köszönöm a lehetőséget.

Kedves hallgatóink, a portréban Nagy István volt a vendégem. A hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tótik Enikőt hallották. Az adást a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušajte slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.

Szeretettel köszöntöm Önöket itt Pusztacsatárban. Andor Bori vagyok, a Kegyhely Lóti Futija. Éppenséggel most rajtam volt a sor Attila atya helyett, hogy Önöket itt fogadjam. Ez a Kegyhely nagyon ősi, két patak találkozásánál egy erdei tisztáson található. A neve Pusztacsatár, a puszta előtagot akkor kapta, amikor a török megszállás után elnéptelenedett ez a rész. Őseink itt laktak, és ez közigazgatásilag Vaspörhöz tartozik, ami pár kilométerrel odébb található. Biztos, hogy gondolkodtak, hogy miért nem Ozmánbükkhöz. Hát azért, mert őseink itt laktak, és a török hódoltság után elmenekültek Velence fele, az is Vaspörhöz tartozik. Több helyen Gerenye, Remeterép és Vaspör fele telepedtek le. Innét egészen a zarándokházig temető, temetkezési hely volt. Az a pár fémkereszt és az alatta lévő írás, elolvashatják, hogy kiket is temettek oda, akiknek a csontjait megtalálták. Az első írásos emlék 1238-ban említi csatárt. Őseink pajzskészítő fegyverkovácsok voltak, harcos nép volt, és valószínű, hogy a vaspöriek is ezért kapták ezt a nevet, mert nem tudtak megegyezni Zala és Vas megye, pörösködtek, és akkor a vasi név bennmaradt, a pör szintén, és Zala megyéhez csatoltak bennünket régen. Plébánosunk Mikolás Attila atya, a Salonvári plébániához tartozunk pár éve, és hál' Isten az ő segédletével, az ő motivációjával itt minden megújul. Az első egyházmegyei zarándoklatkor készült el ez a kinti szembemiséző oltár, és a külső felújítás is. Előtte már voltak régészeti feltárások, és a külső minta, ami belül is van, de sajnos nem látható, ez az úgynevezett futókutya,

minta. A fehér alapon a kék, az okker és a vörös szín jelenik meg. Ez végigfutott a templomon. Hát most ennyit tudtak restaurálni a régészek. A győri és a zágrábi püspök vezetett ide az 1700-as években zarándoklatot, és kérték a szűzanya segítségét. A legenda szerint egy fa fölött jelent meg a szűzanya, elkezdtek ásni, és ott találták meg a kegyszobrot. Nagy boldog asszony tiszteletére van szentelve a kegyhely temploma. Az őseink utána is rendszeresen jártak ide a mai napig könyörögni a szűzanyához, hogy járjon közbe értünk. Általában, amikor valakinek az életében nagy krízis van, akkor ide talál. És utána is azért gyakran járnak ide. Csak egy példa, hogy a Covid idején ritka volt úgy jönnöm hétköznap vagy vasárnap, hogy ne találjak embereket itt. Az oltár a barokk időben készült, már több felújításon ment keresztül, legutóbb 2024-ben a második egyházmegyei zarándoklatra. A terület karbantartását a Vaspörkösség önkormányzat és az egyházközség végzi. A két patak öleléséből igazából nem csak a zalai rész kivel jönnek, hanem a környékbeliek is. Itt régen is mindig a szomszédfaluban a háshágyiak is magukénak érzik, a bükiek, a böröndiek, a vaspöriek, és nagyon sokan búcsújukat, nem csak a falu búcsújukat tartják, hanem ezt az augusztus 15-ét követő nagyboldogasszony búcsút is a családdal itt tölt.

annyit mondani, hogy amikor jöttek a vendek búcsú napján zarándokolni, akkor nem itt fönn gyülekeztek, mint most önök, hanem ott lent a hídnál megálltak, harangszóval fogadtuk őket, és az akkori plébánosunkkal levonultunk a hordozó Máriával, és énekszóval jöttünk föl velük. Természetesen magyar és szlovén nyelven hangzottak el a Mária énekek, és megkerültük. Én úgy emlékszem, hogy háromszor a templomot, nem voltak akkor itt padok, itt fás rész volt, füves rész volt, itt mindig a zászlóval köszöntek a bejáratnál a szűzanyának, és a harmadik kör után mentünk be, és ott köszöntötték, énekeltek a szűzanyának. Azóta is mindig találkozunk az önök leszármazottaival is, meg őseikkel is jártak ide rendszeresen. Az anyukám kántor volt. Volt, hogy vegyes énekű mise volt a 70-es években. Az akkori plébánosunk, a Tamás Imre atya, ő nagyon ápolta a kapcsolatot az önök őseivel. Rendszeresen jártak ide búcsúra, nem csak nagyasszonyra, hanem kisasszonyra, és nem úgy busszal, mint most, hanem vonattal, és onnét nem tudom, hogy Nádasról vagy Rimányból jöttek-e, ezt nem tudom pontosan, de gyalogoltak sokat, hogy ide érjenek. Most már egy kicsit kellemesebb az út, mert nem kell gumicsizmába jönni, mert térdigérő sárba is kellett jönni. Most tényleg azt mondom, hogy kényelmesen autóval, biciklivel, de akár egy kellemes sétával is be lehet jönni Bozmánbükkből. Amit itt szembe látunk, kápolnát, annak van egy megható története. A kiskanizsaiak is ugyanúgy, ahogy az önök ősei, rendszeresen jártak ide búcsú előtti este virasztani, és Zalaszentgyörgyről az Éli erdőn keresztül tudtak ők csak feljönni. Ez volt a legrövidebb útjuk, és eltévedtek. Alkonyodott már, és nagyon nagy bajba kerültek, nem találtak ki az erdőből, és akkor fohászkodtak a szűzanyához, hogy segítse meg őket, hogy ide találjanak, és megfogadták, hogy ha elérnek ide, akkor kápolnát építetnek a Szent Család tiszteletére. És megszólalt a harang, be tudták tájolni a kegytemplomot, hogy merre kell indulniuk, és ideértek épségben. Most az idén temettük el azt a bácsit, aki ennek a kegyhelynek volt a sekrestyése, 83 évesen. Szilveszter napján halt meg, végig dolgozta még a vaspörbe a sekrestyészséget, és szilveszter napján délelőtt hunyt el, és ő harangozott annó még a kiskanizsaiaknak is, hogy ide találjanak.

A templomunkról az a legenda szól, hogy őseink nem ide tervezték ezt a templomot, hanem oda föl a dombtetőre. És az építők reggel, mikor jöttek, nem ott találták a köveket, hanem itt lent. Ezt többször fölhordták, és reggelre mindig itt volt az építőanyag, és akkor elhatározták, hogy ez isteni jel, akkor nem oda föl a dombhátra építik, hanem ide, erre a helyre a templomot. Ezt a keresztet a vaspöriek állítatták még. A kis épület, az a Lurdi kápolna, az jóval korábban készült, 1870 után, a sekrestye pedig 1942 körül. Ha bemegyünk a templomba, ott látni fogják az oltáron, a szűzanya egy fatörzsön áll, amit már az előbb mondtam, hogy a győri és a zágrábi püspök, mikor ide zarándoklatot szervezett és megtalálták egy fatörzsébe a szűzanya szobrot, ezért mindig úgy rendelkezett a győri püspök, hogy fatörzsön álljon a szűzanya. Ugye akkor még nem volt szombat helyi püspökség. És ez a kegyhely Szombathely egyetlen Mária kegyhelye. A Szombathelyi Egyházmegyének ilyen nincs. Mi vagyunk az egyetlen. Mostanában kapunk több segítséget. 14-ben, hogy meg tudjuk rendezni az első zarándoklatot, az egyházmegyeit. 3000 embert fogadtunk, meg 24-ben is, és most kaptunk egy nagyobb támogatást, mivel itt nincs folyóvíz, nincsen villany, kapcsolókat látnak meg dugajokat, de nincs összeköttetés a EON-os árammal, hanem agregátorról, és most az a kiszolgáló helység, ami zarándokháznak szolgált, ott is éjszakai virasztás szokott lenni, meg tele volt szentképpel, még most is vannak. Szentségi körmenet még az őseik idejében innét, itt volt a régi oltár, oda ment föl, szintén megkerülve az zarándokházat, és ott szentségi körmenet volt, litánia volt fönt. Most már egy kiszolgáló helység, egy nagyon komoly agregátor biztosítja az elektromos áramot, most van még a legújabb beüzemelése, még tényleg csak egyetlen egy engesztelést próbáltunk vele. 2011-től minden évben április 13-tól október 13-ig minden 13-án engesztelő délután van. Szeretettel várjuk Önöket, ha ráérnek, ha idejük engedi, jöjjenek el. 5 órakor van az engesztelő és ima óra, 6 órakor pedig a Szent Mise. Októberben ez kicsit korábban, mert itt már sötét van. Vas megyéből is nagyon sokan jönnek, tényleg mindig látunk új arcokat is.

Az oltár barokk stílusban készült, több felújításon esett át a templom. A nyomai látszanak is a kutatásoknak, sajnos volt olyan felújítás, amikor nem hozzáértő kezek levertek, átfestettek mindent, úgyhogy ablak magasságig történtek sajnos rongálások. Hát próbáljuk megőrizni ezt a kis kegyhelyet, hogy mindenki örömére itt a Szűzanyánál békét találjon és életerőt. Néhány dolgot még szeretnék mondani, ami úgy mostanában történt csoda, nekünk csoda. 2014-es egyházmegyei zarándoklatkor, mikor már úgy mindent elrendeztünk és hazamentünk, egy hatalmas vihar, felhő, dörgés, villámlás, eső. Hát én mondom, most mit csináljak, lerohanjak, és a fastációk voltak kiragva körbe az erdőszélben, mondom, most beszedjem, de hát mire ideire, itt már minden elázik. És képzeljék el, hogy a környéken a pincéket elmosta, beáztak, hatalmas esőzés volt, Bagotból, Böröndről nem ismertek András Idáról eljönni, mert hát úgyis nyakig ér a sár, mert akkora eső volt. Itt pár csepp eső volt puszta csatárba. Vaspörbe is volt, nem annyi, mint keletre, és mikor a püspök atya megjött, elmeséltük neki, hogy milyen csoda volt számunkra, hogy itt nem volt óriási eső, pár csepp, tényleg a fastációk semmi, úgyhogy a Szűzanya megvédte ezt a helyet. A személyes történetemet is hadd mondjam ide, amit én nagyon nagy csodának értem, kettő is van. A 80-as évek, 90-es években volt, pontosan nem tudom, és diszíteni jöttünk, ilyen kislányka voltam, már tudtam vezetni, én voltam a sofőr, és nagy eső volt akkor is Bucsú előtt, és Ozmánbüknél letettük az autót, és kézbe hoztuk be a virágot, az oltárterítőket, minden. És mindig az utolsó diszítés a zarándokház volt, jó sok ruha, gyertya, minden kell oda is, 3-4 oltár. Meg nem tudtunk időben nekiállni, mert már ahogy jöttünk, lezudult az eső, és be kellett mennünk menedékbe. Jóval később tudtuk elkezdeni a diszítést, és képzeljék el, amikor ott végeztünk, egyszer csak halljuk ám, hogy valami motorzúgás van. És akit mondtam, az a Sekrestés bácsi, az Imre bácsi, azt mondja, a kórság törje föl, már jönnek a bábosok helyet foglalni, mert ugye az árusoknak fontos volt, hogy ők a legjobb helyet kapják, sajnos egészen idáig föl szoktak jönni árulni, most már nem. És nem árus volt, hanem egy ozmánbüki fiatalember, a nagy esőzés miatt ment föl a pincéjéhez, hogy mi történt, ott nem lette kár, és meglátta az autómat, és utána lejött értünk, gondolta, hogy idősekkel vagyok, és háztáigéppel kivitt bennünket este. Számomra ez olyan csoda volt, pont amikor végeztünk, bezártuk volna az zarándokház ajtót, nem volt mobiltelefon, semmilyen érintkezés nem volt, a Szűzanya volt a közvetítő, hogy most jöhetsz, mert már végeztek. Akkora csoda volt számomra, hogy ez így elmesélve ezt nem érzékelik önök, de amikor olyan fáradtan már azért ezt az utat teherrel, és akkor este sötétbe kifele is megtenni sárba, nem olyan szívmelengető, és megoldotta a Szűzanya, hogy nem kellett fáradnunk többet a kelleténél.

A másik pedig 2024-ben volt, mi késői házasok vagyunk a férjemmel, itt ismerkedtünk meg, és nagyon szerettünk volna elmenni Medjugorjéba, én már korábban is nagyon vágytam oda, mert a Vicka annyi idős, mint én, és a 80-as években én úgy föl voltam háborodva, hogy miért ott jelenik meg a szűzanya, miért nem nekünk? Nagyon vágytam. Aki ide jár kántorizálni Vasboldogasszonyról, az Imre mondta, hogy ők házassági évfordulójokkor hol lesznek, mert előtte meg Attila atya vitt el bennünket kirándulni, és hát akkor mi olyan sóvárogban, hú, de elmennénk. És mondta, hogy megkérdezi. Kőszegszerda helyiekkel mentek. Másik nap telefonált, ez egy hónappal volt előtte, hogy sajnos csak várólistára kerültünk. Eltelt 2 hét, hát nem történt semmi, nem kaptunk semmilyen jelzést, és leszoktunk jönni a férjemmel, körbenézni, meg imádkozni, és akkor itt fohászkodtunk a szűzanyához, hogy ő úgy, hogy most vagy amikor lehetőség van, úgy. Én úgy kértem, hogy én most szeretnék elmenni. Hazamentünk, másik nap este megszólal a telefon, a kántorunk hívott, hogy van 2 hely. Szóval ezt ember nem tudja elrendezni, ezt úgy gondolom, hogy azt a szűzanya közbenjárására, mert mindenkinek megvolt a helye, aki már előzőleg jelentkezett, és egy hely nekünk nem lett volna jó, és 2 hely felszabadult. És hát ott is nagyon-nagyon csodás dolgok történtek a szűzanya közbenjárására. A férjem máj transzplantált, és a Krizsevácra, ahogy mentünk föl, megbotlott a vége fele már, elesett, és hát megijedtünk, hogy most akkor hasát ütötte meg pont, vagy hát ott, és képzeljük el, hogy semmi baja nem lett. Se egy kék folt, máskor bárminek neki megy, az égvilágon semmilyen sérülése, pedig jó megütötte magát a hegyes kövekbe azért. Szóval ez is számunkra egy csoda volt, hogy a szűzanya így gondoskodott rólunk. Amikor mentünk Medjugorjéba, a határon nagyon várakoztattak bennünket, 2 busszal mentünk, és nagyon nagy volt az elégedetlenség. Fáradt volt mindenki, és akkor a férjemmel elkezdtünk imádkozni. 2,5 imád sem mondtunk el. A mi atyánk meg talán a Most segíts meg Mária, és mind a 2 busz el tudott indulni.

Szóval az imának nagy ereje van. Ha megengedik, akkor egy közös imát hadd mondjunk el az itt lévők élő és elhunyt szeretteiért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És a csatári himnuszból két sort énekelnék, 2-3 himnusza is van, és a végén majd lezárásként, amikor a litániát elmondták, utána majd a másik himnuszt is szeretném egy részletét elénekelni.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Z Bogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában az Oberkrajner zenével ismerkedhetnek meg. Oberkrajn, azaz Felső Krajna, a mai Szlovéniában fekszik, a Karavanka hegyvonulat mentén. A műfaj két ismert darabja fog felcsendülni a következő percekben, aztán többet is megtudhatnak erről a zenei stílusról és legismertebb előadójáról. Szóljanak most tehát az After Autobahn és a szlovéni Sherbauerntanz című polkák.

Az Oberkleiner zenével kapcsolatban két nevet kell megemlítenünk. A legjelesebb képviselőik a testvérpár Slavko és Vilko Avsenik, akik az 1950-es évek elején teremtették meg ezt a zenei irányzatot. Slavko Avsenik eredetileg síugró volt, és sportolóként a jugoszláv nemzeti válogatott tagja. Harmonikán és gombos harmonikán a katonaszolgálat alatt tanult meg játszani, autodidakta módon, Vilko pedig klarinétozott. Első fellépésükre szüleik fogadójában Begunje központjában került sor. Slavko aztán kissé szegényesnek érezte ezt a két hangszert egymás mellett, így először trióvá, majd kvintetté alakultak. Így született meg a Gorenszky kvintett, Vilko ezt követően zeneszerzőként működött közre. Az öt hangszeresből álló zenekar tagjai trombitán, klarinéton, harmonikán, baritonon vagy bőgön és gitáron játszottak együtt. Így teremtették meg az Oberkleiner stílust, amely főként a német nyelvterületen, majd később világszerte is a Slavko Avsenik und seine Original Oberkleiner név alatt vált ismerté. Az első eredetileg is kvintetre írt, és talán a legismertebb Avsenik szerzemény a Trompeten Echo, Trombita vízhang 1953-ban született. Ez a polka következik, valamint egy szintén nagy népszerűségnek örvendő dal, a Hirtenlied, azaz pásztorok dala.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Az Oberkleiner zene hasonlít az úgynevezett Ländler zenéhez, bizonyos elemei a szlovén népzenéből származnak, de mégis különbözik mindkettőtől. Legfőképpen polkák, keringők és marsok születtek, de természetesen Ländlert is játszanak az Oberkleiner zenekarok. A legnagyobb újítást azonban az jelentette, hogy a jugoszláv állami rádiózenekarából érkezett képzett zenészek modern dallamokat és jazz elemeket is beépítettek a dalokba. A Trompeten Echo dal rendkívüli népszerűségének köszönhetően évtizedekig több német nyelvű rádióműsor, valamint a német ZDF és az osztrák ORF televízió csatornán futó népzenei műsorok főcímzenéje volt. Az Oberkleiner zene jellemzője az egy vagy több szólamú énekhang is. Slavko Avsenik zenekarának játékát rendszerint egy férfi és női hangból álló énekpáros egészítette ki, ezzel még színesebbé téve a forradalmi zenei elemeket tartalmazó Oberkleiner stílust. A virtuózitás és szólisztikus betétek az együttes minden tagjára jellemzőek voltak, még akkor is, ha eredetileg például csak zenei kíséretet játszottak volna. További rendkívül sikeres dalok az Es ist so schön ein Musikant zu sein, valamint Wir spielen, tanzen und singen, ez a két dallam következik most.

Az Avsenik testvérek szerzeményei az évtizedek során világhírnévre tettek szert, összesen majd 700 daluk jelent meg, több mint 36 millió lemezt adtak el, rengeteg arany, platina lemezt, sőt még gyémánt lemezt is szereztek, több daluk helyet kapott a világ 1000 legismertebb dala között. Slavko az 1990-es évektől kezdve átadta a dalait az Ensemble Gasperi együttesnek, így később Die Jungen Original Oberkreiner néven hivatalosan is ők vették át Slavko Avsenik zenei örökségét. Sasó Avsenik, Slavko unokája 2009-ben alapította meg Begunjében további 6 zenésszel a saját Oberkreiner formációját, és azóta komoly sikereket ér el világszerte. Slavko Avsenik 2015-ben egy súlyos betegség következtében hunyt el, 85 éves korában, testvérét Vilkót 2017-ben érte utol a halál. A stílus a 60-as, 70-es években került hozzánk, onnantól kezdve a magyarországi svábbálokban egyre népszerűbb az Oberkreiner zene. Hazánkban, a Dél-Dunántúli régióban először a Mecseknádos Di Stefáns Kapelle szólaltatta meg ezeket a dalokat, majd a Babarci zenekar, valamint a Budapest környéki sváb zenekarok is egyre gyakrabban tűzték műsorukra az ismert Oberkreiner dallamokat, és így elterjedtek Magyarország szinte összes németek lakta területén. Az autentikus hangzást Magyarországon jelenleg a Pilisvörösvári Donau Power együttes képviseli, nem csupán Avsenik dalokkal, hanem saját szerzeményekkel is. Következzen most egy dal a Mecseknádas Di Stefáns Kapelle előadásában, Ich möchte so gerne nach Oberkrein, a Donau Power együttes pedig saját szerzeményét játsza, Musik ist unser Glück címmel.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában az Oberkrainer zenéről és annak legjelesebb képviselőjéről, Slavko Avsenikről és együtteséről tudhattak meg többet. Nemzetiségek zenéje műsorunkkal a jövő héten is jelentkezünk. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 7-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. I danas 7. lipnja u nedjelju vas očekuje bogata emisija ispunjena čestitkama i glazbenim željama koje dolaze iz raznih krajeva naše domovine. Uz pjesmu slavit ćemo rođendane, imendane, obljetnice i podijeliti lijepe trenutke i to uz poznate melodije. Ostanite s nama u društvu tonskog snimatelja Ladislava Strasera te dežurnog urednika Andrije Pavlekovića. Dobro nam došli!
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju po vašim željama.
1: Robertu Dorobošu u Barču povodu imendana sve najbolje, dobro zdravlje i dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.
3: God's

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Bacsi Kelek, a rendkívüli tehetségű magyar cigány jazzmuzsikus, akinek neve hosszú ideig inkább külföldön csengett ismerősen, miközben itthon méltatlanul háttérbe szorult. Az utóbbi időszakban azonban ismét egyre több szó esik róla, koncertprogramok, megemlékezések és szakmai írások idézik fel különleges pályafutását, amely a magyar cigányzene és a modern jazz történetének egyik legizgalmasabb fejezete. Bacsi Kelek 1926-ban született Budapesten, cigány családban. Gyermekkorában hegedülni tanult, de hamarosan a gitár és a jazz világa kezdte igazán foglalkoztatni. Nem akadémiai képzés formált a zenésszé, hanem ösztönös kíváncsiság és kivételes hallás. Már fiatalon olyan természetességgel mozgott a hangszerek között, amely kortársait is lenyűgözte. Tizenévesen már Budapest egyik legismertebb szórakozóhelyének, az Arizona Mulatónak a jazzzenekarában játszott. Egyre több neves muzsikussal került kapcsolatba, többek között Cifra Györggyel és Tabányi Mihállyal is fellépett. A 40-es évek végén már a modern jazz új irányzata, a bebop foglalkoztatta. Ismerte és értette ezt a korszakos jelentőségű zenei nyelvet, amely akkoriban Európában még alig volt jelen. Radics Gábor triójában olyan zenészek mellett játszott, mint idős Pege Aladár, és már ezekből a korai felvételekből is hallható különleges improvizációs érzéke. Később Nyugat-Európába került, és hosszabb vándorlás után Párizsban telepedett le. A francia főváros ekkor az európai jazz egyik központja volt, ahol Bacsik gyorsan ismert muzsikussá vált. Több nyelven beszélt, köztük arabul is, így könnyen mozgott a nemzetközi közegben. Az 50-es, 60-as években már a francia jazz élet meghatározó szereplői között tartották számon. Amerikai jazz muzsikusok is szívesen dolgoztak vele, és hamar híre ment annak a különleges gitárjátéknak, amelyben a cigányzenei érzékenység, a swing és a bebop szabadsága egyszerre volt jelen. Sokan Django Reinhardt örökösének tekintették, bár Bacsik egészen más karakterű zenész volt. Míg Django játékát a manus cigány jazz világa határozta meg, addig Bacsi Kelek sokkal nyitottabban fordult a modern jazz felé. Szívesen kalandozott latin zenei irányokba is, és mindig napra kész maradt a korszak új zenei törekvéseivel kapcsolatban. Később az Egyesült Államokban telepedett le, ahol zenészként sokféle helyzetben kellett helytállnia. Játszott cigányzenekarokban, jazz együttesekben és a világsztárok közelébe is eljutott. Pályája során egyszerre tapasztalta meg a nemzetközi sikert és a művészlét bizonytalanságát. Bacsi Kelek 1993-ban hunyt el, viszonylag csendben és kevéssé megbecsülve. Az utóbbi években azonban újra előtérbe került neve, és egyre többen fedezik fel felvételeinek különleges világát. A mostani megemlékezések és koncertesemények is azt mutatják, hogy életművel ma már nem csak jazz kuriózumként fontos, hanem a magyar cigányzenei örökség kiemelkedő részeként is. Bacsi Kelek művészete arra emlékeztet bennünket, hogy a magyar cigány jazz muzsikusok nem csak a hagyományos zenében, hanem a modern jazz történetében is maradandót alkottak.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Bacsikelek felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban. Ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Nyár előhavában, június 7-én, ebben a hónapban első alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk témáit a következő órára. Az egység fontosságát hirdette. Nemzetközi elismerést kapott Alekszov Ljubomir, a szerb közösség volt szószólója. Folytatódik a nyelvtanulásra ösztönző tehetségprogram. A szlovák nemzetiségi iskolák felsőseit támogatják. Lélekhez szóló dallamok és énekek. Visszatérő vendégek koncerteztek a Békés Csabai Román Ortodox templomban. 20 éve működik a horvát Prvid szigeten a művésztelep. Alkotásaikból most Budapesten láthatnak válogatást. Nem csak a felmenőktől, hanem Dél-Tirolban is tanulta a harmonika játékot a baranyai Pappert Gábor és lánya Anna. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket. A következő szűk egy órában tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Paulik Anton szlovák nemzetiségi szószóló az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában június 1-én a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának álláspontját ismertetve elmondta, hogy a bizottság tagjai a tervezett elsődleges céljával egyetértettek, a takarékosság szükségességét elfogadták. Ugyanakkor, mivel egy szószóló mandátumát országos listán szerzi, nem egy területi egységhez vagy egyéni választókerülethez kötött, javasolják, hogy a nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselőket és a nemzetiségi szószólókat a Budapesten lakhellyel nem rendelkező képviselőkkel azonos módon kezeljék.
0: Taggyűlés tartott május 27-én az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Budapesti Székházában megrendezett ülésen elfogadták a szövetség 2025. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. A résztvevők áttekintették az új kormány megalakulásával kapcsolatos közös feladatokat, és egyeztették a közeljövő terveit. Emellett Gugály János szószólóvá választása miatt a megüresedett alelnöki pozícióra Kozma Györgyöt, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökét választották.
1: A pozsonyi régió mutatkozott be Budapesten a szlovák intézetben május végén. Északi szomszédunk Kis-Kárpáti régiója a turisztikát, kerékpározást és a gasztronómiát kedvelőket is várja nyáron. Pozsony is számos fesztivált kínál, és a magyarok körében népszerűek a történelmi rendezvények. Erről már Szonya Jelinková, a szlovák turisztikai képviselet vezetője beszélt Bencsik Jánosnak.
2: Közös nem csak a folyónk, ez a főváros valaha közös volt, tudjuk, hogy itt koronázták meg 18 királyt és királynőt a Habsburg családból, tudjuk, hogy mikor 1526-ban megjött a Mohácsi vész, akkor kellett valahol egy parlamenti főváros, és az Pozsony volt. Máma is nagyon sok magyar jön a koronázási menetre, ami július 24-26-ig fog zajlani a fővárosba.
3: Kit koronáznak meg idézőjelben az idén?
2: Minden évben a meneten azért valakit megkoronázunk, és az van tervben, hogy Mária Teréziát fogjuk megint koronázni. Mikor koronáztuk utoljára Mária Teréziát, akkor Habsburg Georg Ottónak a fia ott volt a koronázáson, a jezsuita templomba, Pozsonyba. Most a menet fog menni a főtérre, és ott lesz a koronázás. Úgyhogy kell jönni, meg kell nézni, és örülni kell biztosan olyan dolgoknak, amit találunk Pozsonyba, mert közösen megyünk tovább Európába.
0: Május 29-én látogatást tett a Szegedi Nemzetiségek Házában dr. Gyenei Laura, ombudsman helyettes asszony, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes, Purosz Alexandros görög nemzetiségi szószólóval, valamint a Nemzetiségi Szövetség elnökasszonyával, dr. Lippai Halasi Barbarával, megvitatta a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét, az érdekképviseleti feladatokat, különös tekintettel a nemzetiségeket érintő választási szabályokra, majd lehetősége volt megismerni a szegedi nemzetiségi szervezetek együttműködő munkáját és az úgynevezett szegedi modellt.
1: Román filmnapokat rendeztek négy békési településen május végén és június elején. Gyula, Batonya, Kétegyháza és Mékerék közönsége két nagy sikerű román produkciót tekinthetett meg. Tudor Giorgio Libertate Szabadság című filmjét, valamint a világhírű teniszező Ilie Năstase életét bemutató Nastic.

0: A Csipke bűvöletében címmel nyílt kiállítás májusban a Budapesti Szlovák Intézetben, melyen bemutatkoztak a csetneki divatmárka megálmodói, azok a gömöri alkotók, akik a csetneki csipke hagyományát kortárs formában értelmezik újra. Az alkotások többféleképpen idézik meg gömör textil hagyományait és a divat szépségét, ugyanakkor betekintést engednek a divattervezés világába is. A kiállítás június 16-áig tekinthető meg a Rákóczi út 15 szám alatt.
1: A pécsi August Sénoa Horváth Klubban folytatódik a nyári koncertek a klubban programsorozat. Június 12-én a Misina zenekar lép fel, a szabadtéri rendezvény ingyenes.
0: A Batonyai Szerb Általános Iskola 8. osztályos diákjainak ballagási ünnepségét jövő pénteken, június 12-én délután 3:30-tól rendezik az oktatási intézményben. Idén 9 tanuló búcsúzik el.
1: A Bárka Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja idén június 13-án várja az érdeklődőket. A Feneketlen tónál táncázzal, kulturális és gasztronómiai programokkal reggel 10 órától este 10 óráig. Újbuda a város egyetlen szeglete, ahol 13 nemzetiség él, így a nemzetiségek ünnepének a kerületben nagy hagyománya van. További részletek a fesztiválról a Facebook oldalon olvashatók.
0: Június 14-én Dusnokon mutatják be Tamaskó Eszter, Te édesajkú Rácz falu, Dusnoki történetek című kétnyelvű kötetét. A könyv a magyarországi rácz-horvátok életéről szóló történeteket, fényképeket és visszaemlékezéseket tartalmaz. A szerző célja, hogy megőrizze a helyi közösség kulturális örökségét.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Alekszov Ljubomir, a szerb közösség közelmúltban nyugdíjba vonult korábbi szószólója. A Vukovár és

0: környéke önkormányzatainak közös tanácsa, amely egy szerb szervezet ismerte el a magyarországi és horvátországi szerbek együttműködése területén végzett több éves kiemelkedő munkásságát. A díjátadó ünnepség után Mandić Predrag kérte mikrofonhoz a kitüntetettet.
1: Nyilván minden jó szó és minden elismerés jól esik az embernek. Nem számítottam rá, megmondom őszintén, hogy éppen a horvátországi közösség lesz, aki megköszönni a sok évtizedes közösségért végzett munkámat. Ezek szerint van, aki azt jónak értékeli, és hát nagyon örültem. Függetlenül attól, hogy ki kapta meg, vagy hányan kapták meg, ha az ember megkap egy ilyen plakettet, egy ilyen elismerést, annak nyilván örül. Itt ez az elismerés több ok miatt is került talán én hozzám. Egyrészt ugye mi évtizedek óta együttműködünk, hisz valamikor egy ország nemzetiségét alkottuk, aztán most ugye két szomszédos országban élünk, tehát nem csak a geográfiai, földrajzi közelség köt minket össze, hanem ugyanazok a feladatok, problémák vannak, illetve jó magam, illetve a magyar kormány segítségével itt megújult egy kereszt is Vukovár környékén, ami mindenképpen fontos az itt élő ortodox szerb nép és az itteni hagyományok megőrzése érdekében.
2: Ez a kereszt a valamikori optánsok emlékére lett emeltetve, azoknak az emlékére, akik éppen Magyarországot hagyták el az első világháború után.
1: Az első világháború utáni zavaros lakosság cserék idején került egy nagyobb létszámú szerb közösség az akkor formálódó Jugoszlávia területére, avval a vággyal és szándékkal, hogy itt a saját anyanemzetükkel együtt élhetnek egy országba. Nyilván a történelem alakulása mást hozott az ő életükben is, de ezt a keresztet ők emelték, és mindenképpen a kereszt az mindig méltó jele egy közösség életének, illetve a keresztény hagyományoknak is, és itt én nagyon örülök neki, hogy ezt a magyar kormány is felismerte, és nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta. Így mondhatnunk úgy, hogy Magyarországnak köszönhetően áll ez a kereszt most Vukovárnál.

0: Az Országos Szlovák Önkormányzat Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítványa szakmai díjakról dönt, egy közösségi és jogi támogató irodát működtet, és a hazai szlovák fiatalokat is támogatja. A felsőoktatásban tanulók a budapesti szlovák szakkollégium munkájába kapcsolódhatnak be, míg a tehetségprogram azért jött létre, hogy az általános iskolásokat ösztönözze arra, hogy valamelyik szlovák gimnáziumban folytassák tanulmányaikat. Az alapítvány múlt heti kuratóriumi ülésén Bencsik János kollégánk járt.
1: A legfontosabb talán az, hogy az úgynevezett tehetségekért program folytatódjon. Mi a célja ennek a programnak? Az alapítvány titkára Lázár Erika.
2: Minden évben kétszer kerül kiírásra ez a felvételi felhívás, amelybe a szlovák nemzetiségi általános iskolák 7.-8. tanulói jelentkezhetnek, akik vállalják azt, hogy maximum 2 évig dolgoznak ebben a programban, mentortanárukkal együtt, szülőbeleegyezésével, és teljesítik azokat az ösztöndíjszabályzatban előírt feltételeket, amelyek közül az egyik legfontosabb az, hogy elérik a 4 átlagot, illetve szlovák nyelv és irodalomból minimum 4 átlagot, és megírják, elkészítik fél évente a beadandó feladatokat, versenyeken vesznek részt, bekapcsolódnak a nemzetiségi életbe ott a helyi közösségekben, és ezt leigazolja az iskola számukra, vagy országos versenyeken díjakat nyernek, bekapcsolódnak. Tehát azokat a gyerekeket karolja fel ez a program, akik a szlovák nyelvtanulást az általános iskola 8 év tanulása után szeretnék tovább folytatni szlovák gimnáziumban. Ugye erre 2 gimnázium nyitott, mégpedig a budapesti szlovák tannyelvű gimnázium és a Békés Csabai 2 nyelvű szlovák nemzetiségi gimnázium, tehát oda várjuk a tanulókat. A tanulók az ösztöndíjat akkor kapják meg, hogyha a gimnázium igazgatója szeptemberben igazolja azt, hogy tanulói jogviszonyt létesítettek az iskolával. A mentorok pedig a 2 éves munka után akkor is megkapják a munkájuk után járó ösztöndíjat, hogyha a tanuló megváltoztatja a szándékát, és esetleg nem iratkozik be a gimnáziumba.
1: A mostani kiírásban meddig jelentkezhetnek az érdeklődők és hol?
2: A nyári kiírás az június 30-a a határidő, tehát 2026. június 30-a, és közzétesszük az alapítvány honlapján, ez az mszk@slovaci.hu, a Ludové noviniban, és e-mailben elküldjük a nyelvoktató és a 2 nyelvű iskoláinkba is, tehát felhívjuk az igazgatók, a pedagógusok figyelmét arra, hogy ilyen lehetőség van.
1: A budapesti szlovák szakkollégium a felhívást tett közzé a mai napon. Milyen céllal? Rágyánszky György igazgató.
3: 10 férőhelyünk van Budapesten a szlovák iskola épületében, 2 ágyas szobákban, saját fürdőszobával, és ide várjuk szlovák nemzetiségi hallgatók és leendő budapesti hallgatók jelentkezését. Nem elvárás a szlovák nyelvtudás, sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy tartozzanak a közösségünkhöz és érdeklődjenek a nyelvünk és a kultúránk iránt, és bármilyen szakos hallgató jelentkezhet a kollégiumba. Ettől függetlenül természetesen örülünk annak, hogyha leendő pedagógusok, szlovák szakosok is jelentkeznek hozzánk, de az ajtónk az mindenki számára nyitott.
1: Elsősorban a lakhatás miatt jelentkeznek, gondolom én, de nagyon fontos a közösség. Milyen programokkal várják a hallgatókat?
3: Az a tapasztalatom, hogy alapvetően első körben valóban a lakhatás miatt jelentkeznek, de amiután jobban megismerik egymást a hallgatók, akkor igénylik azt, hogy ennek a közösségnek akár a későbbiekben is a részesei maradjanak, és ezt igyekszünk elősegíteni. Egyrészt szakmaibb programokkal, tehát amikor a kollégiumban mondjuk előadókat hívunk, vagy elmegyünk egy tanulmányi útra, de azt veszem észre, hogy olyan kis mikroközösségek jöttek létre a kollégium falain belül, hogy ők akár elmennek külön nyaralni, tehát hogy a szabad idejüket is együtt töltik, nem csak a kollégiumi foglalkozásokon találkoznak.

0: láska je správne riešenie.
1: A békéscsabai román ortodox hívők, valamint sarkadi, gyulai és pusztaotlakai vendégeik május 17-én a húsvét utáni 6. vasárnapon a Szent Liturgia után egy koncerten is részt vehettek. A rendezvényt a békéscsabai Szent Anna Ortodox Kulturális Egyesület szervezte a város román önkormányzatával együttműködve. Szorina Lupsa és Adrián Gurőu aradi énekesek koncertje után Bauer Ádám kérdezte a csabai templom parókusát, valamint Poyendán Gergőt, a békéscsabai román önkormányzat egyházi ügyekért felelős képviselőjét, aki egyébként maga is énekelt. Az egyik előadott dal éppen szülőfaluja, Mékerék ismert dallama volt.
2: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta pentru realizarea ce am înfăptuit-o.
3: Nagy öröm nekünk, hogy Andrei Gurău szólista, aki teológiát végzett, és aki pár éve még itt, a mi templomunkban is énekelt egy ideig, most visszatért, és megörvendeztetett minket egy szép koncerttel. Romániában van neki egy zenekara, amellyel népzenét játszik. Most is énekelt volna az egyházi énekek mellett népdalokat. Az eső azonban megakadályozta, hogy a templomkertben legyen a koncert, és ezért itt bent a templom falai között főleg egyházi dalokat adott elő Simona Lupsa énekesnővel. Az idén még bepótoljuk, ami most elmaradt. A nyáron vagy valamikor az ősszel megint eljönnek, hogy a szép román népdalokat is elénekeljék nekünk.
2: Vom face o ediție extinsă încă în vara aceasta. Vom avea din nou oaspeți.
3: Mondja Aurel Raul bătrân, atya, a békéscsabai román ortodox templom lelkipásztora.
4: Nagyon örültünk, hogy ilyen sok hívő érkezett hozzánk, és bízom benne, hogy ez a tendencia, ez a jövőben is látható lesz. Valójában ugye a Szent Anna Román Ortodox Kulturális Egyesület szervezésével, illetve természetesen a román önkormányzat együttműködésével kettő vendégünk volt, Szorina Lupsa, illetve Andrei Gurău. Nagyon szép egyházi énekeket adtak elő, ugye teljesen a cappella is, tényleg a legfontosabb énekeket hallhattuk. Tényleg mindenkinek szívéhez szólt, és a hívők kön is lehetett látni, hogy együtt rezdülnek a fiatalokkal, hiszen a nagyon fiatal énekesekről beszélünk, 22-24 évesek még.
3: Igazából most beszorultunk a templom falai közé az időjárás miatt, és egyébként meg, ha kint lett volna ez a koncert, minikoncert, akkor meg népdalokat, meg világi dalokat is énekeltek volna, de most a helyzet megkövetelte, hogy ezeket a szép egyházi énekeket és ortodox dalokat hallgassuk az előadásukba, de azt hiszem senki nem bánta.
4: Abszolút, szerintem még úgy is fogalmazhatnék, hogy talán jó, hogy így alakult, hiszen szerintem a lélekhez szóló dallamok, énekek elsősorban ugye az egyházi dallamoknak a megismerése a hívők számára szerintem fontos szempont, hogy egy picit belelássunk ebbe az irányba is, aztán a jó idő érkezésével egy picit ki tudunk kacsintani a világi zene felé is, természetesen ugye itt is azért hallhattunk ugye nagyon szép keserves dallamokat, ugye Andrei Mékeréki dallamot is énekelt.
3: Ez ugye meglepetés volt neked? Ez
4: természetesen igen, hiszen mondta, hogy egy mékeréki dallamot fog előadni számunkra, és kíváncsian vártam, hogy melyik lesz ez a dal. Hát ugye az a dal volt, amit én is nagyon szívesen énekelek, illetve hát kiskorom óta ismerem a Susiruna Daua Carne című esti nótát, dallamot. Úgyhogy hát Andrei nagyon sajátos stílusban adta elő, ugye hallításukban gazdag énekről van szó, tehát Andrei teljes mértékben az emberek szívéhez szólt, és bízom benne, hogy még több meglepetés fog nekünk okozni, vagy ők ketten így nekünk.
3: Beszéltem a lelkipásztorral is, aki azt mondta, hogy lesz folytatása ennek, éppen azért, mert most csak a templomban tudtak énekelni a vendégek, és valamikor a nyár folyamán, vagy az ősszel, de mindenféleképpen 2026-ban még vissza fognak térni, és akkor egy nagyobb koncertet is fognak adni Békéscsabán.
4: Hogyha minden szépen alakul, akkor egy picit vidámabb énekek is felcsendüljenek, hogy egy picit más embereket is megszólítsunk. Reméljük és bízunk benne, hogy ez is meg fog valósulni.

0: Túlsó part címmel nyílt Budapesten kiállítás, amely a horvátországi Prvid szigetén működő Charlotta Lavanda művésztelep keretében jött létre. A tárlatot az S4 kulturális központban Szentgyörgyvölgyi Gábor, Budapest 5. kerületi önkormányzat, emberi jogi nemzetiségi egyházügyi és kulturális bizottságának elnöke, valamint Mladen Andrić, Horvátország magyarországi nagykövete nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a művésztelep nem csak híd Horvátország és Magyarország között, de emellett Horvátország természeti és kulturális értékeit is bemutatja. A megnyitón Krunoszláv Agatić harmonika művész muzsikált. Pavlekovics András a kiállítás kurátorát, Faltis Robertát, valamint Lukács Máriát, az 5. kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdezte.
1: Éve van ez az alkotótábor. Tulajdonképpen egy-két emberrel indult, de hát most már úgy van, hogy tényleg százan is vagyunk egy nyáron, több turnusban, és különböző tematikával. Van egy ilyen általános művészeti tábor, aztán van különböző grafikusoknak, meg van selyemfestő, és ami a jó benne, hogy mindjárt lehetőségünk nyílik kiállítani is. Tehát ott helyben készült alkotásokat helyi kiállításon tudjuk bemutatni, ami nagyon inspirál a résztvevőknek. Prvid szigeten, Bodicével szemben. Prvid, a horvátok körében nagyon ismert sziget. Aki még nem járt arra, nem nagyon tudják, és ami a varázsát adja többek közt az, hogy egy autómentes sziget. És ez egy olyan szabadságot biztosít, azt gondolná az ember, hogy autó nélkül nem lehet élni, de le kell tenni az autót, és ott sétálni kell, és látni, és érezni a természet közelségét.
2: Lukács Mária az 5. kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke.
3: A túlsó part volt a kiállítás címe, ez Nagy László verséből adódott, és hát ugye szó szerint lehet érteni ott a nyári alkotótábor helyszínén, Prvid szigetén Horvátországban, mert egy szigetnek bármelyik oldalára megyünk, annak minden oldalának van túlsó partja, és hát szó szerint is meg természetesen átvitt értelemben is érthető. A túlsó part ez esetben véleményem szerint most azt jelenti, hogy azok az alkotások, vagy az alkotások egy része, ami ott született, az most itt van Budapesten egy kiállítóteremben kiállítva.
2: Hogy kerültek önökhez a képek, illetve a művészek?
3: A Lipótvárosi Horvát Önkormányzatnak, vagyis hát az 5. kerület Horvát Önkormányzatnak már 16 éve nagyon jó kapcsolata van a Charlotta Lavanda alkotótáborral. Az alkotótábor vezetői minden évben rendeznek Prvid szigetén Horvátországban 4 hetes alkotótábort. Minden hétnek más tematikája van, és az ott született alkotásokból, és azoknak az embereknek a munkájából került kiállítási anyagunk közgatásra, akik szeretik Horvátországot.
2: Lipótváros egy igen színes kerület, hiszen 11 önkormányzata is van, ami még jobban színesíti. Önök mit adnak, illetve mit kérnek az önkormányzattól?
3: Hát igen, 11 nemzetiségi önkormányzat létezik az 5. kerületben. Mindenkinek megvan a saját adottsága, a saját kultúrája, és annak megfelelő szervezi a programjait. Mi szeretünk együttműködni nem csak a budapesti horvátokkal, hanem szeretjük integráltan kezelni a programjainkat és annak szellemében megszervezni, hogy nyitott legyen bárki számára.
2: Nem csak az S4-ben, hanem több galériában is kiállítottak, kiadtak fotóalbumokat, és így egy örök emlék marad.
3: Ugye tavaly volt 15 éves jubileuma, úgymond az együttműködésünknek a Charlotta Lavanda alkotótáborral, amikor a retrospektív kiállítást szerveztünk, és ez alkalommal egy nagyon szép képzőművészeti albumot is kiadtunk.
2: Az elnök asszony naplójában milyen rendezvények, események, tervek szerepelnek még az év végéig?
3: Most nyáron mi is pihenünk egy kicsit, de hál' Isten önkormányzatunk az támogatásából nagyon sok program megvalósítására van lehetőségünk. Van őszre már programtervezetünk.
2: Volt egy pályázatok is fiatalok számára. Anyanyelven kellett alkotni.
3: Irodalmi pályázatok jelentettünk meg, általános iskola felső osztályai számára, gimnazisták számára és egyetemi felsőoktatási intézményben tanulók számára. Sajnos nagyon kevesen írnak anyanyelven költészetet, szépirodalmat, esszéket. Nagyon kevés pályamunka érkezett be, de azért sikerült két nagyon ügyes középiskolás lány díjaznunk, és ezből mindenki vonja le majd a következtetést, hogy hol kell ráörösíteni arra, hogy minél több fiatal anyanyelven írjon verseket, szépirodalmat, egyebeket.
0: A kiállítás az S4 Kulturális Központban, a Semmelweis utca 4 szám alatt, Budapest 5. kerületében június 13-áig látogatható. Több mint 150 alkotást tekinthető meg.

0: Családi muzsikálással zárjuk mai adásunkat. A Papper család kertjéből mindig zeneszó hallatszik, vagy a harmonikák hangját hallani, vagy a rádióból szólnak a sváb dallamok. Pappert Gábor és lánya Anna együtt muzsikálnak, és lassan az egész országban ismerté válnak. Arnold Krisztina nemrégiben ellátogatott a zenész család otthonába, nem csak az eddigi koncertélményekről, de a jövő terveiről is beszélgettek.
1: Itt vagyunk Szálka mellett, egy nagyon-nagyon szép környéken. Egykor egy sváb település volt, innen származik Pappert Gábor. Hogyan jött a szeretet, a zene szeretete, illetve a harmonika?
2: A szüleimtől és a nagyszüleimtől, főleg a nagypapától, aki nagyon szerette a sváb zenét. Mindig hallgattuk a német rádiót annak idején, amikor gyerek voltam. Emlékszem még a rádióra is, amin fogtuk, még talán meg is van valahol. Ha nem a rádióban, akkor pedig az autóban kazettán, mert akkor már volt kazetta, és ezeket valahogy sikerült összegyűjtenie, és mindig ment a sváb zene benne.
1: A harmonika hogyan jött önnek?
2: Hát az egy szerelem volt első hallásra, hogy úgy mondjam, mert nagyon megfogott a hangja, amikor a zenében meghallottam. Mindig kerestem a hangját, hogyha csak fúvósok voltak, akkor is kerestem, mikor szólal meg a harmonika. Egy nagyon komplex hangszer, a jobbkéz és a balkéz játék különböző, de mindenféle zeneszámot el lehet vele játszani, és egy komplett hangszer, tehát önállóan is megállja a helyét a zene világban.
1: Zeneiskolában tanulta, vagy egyedül?
2: Egyedül is, volt egy zenetanárom, de nem zeneiskolai keretek között, ezt most így át utólag sajnálom, de hát akkor ez adta a sors. Nagyon sokat tanultam magamtól, CD-kről, kazettákról, gyűjtöttem kottákat. 1990-től már megalakulásuk óta játszom a Szálkai Német Nemzetiségi Kórusnak, és ott is nagyon sokat tanultam öreg svábasszonyoktól, amiket ma is játszunk, számokat van, vagy 100 dal, amit játszunk.
1: De nem csak a magyarországi német népdalok szerepelnek a repertoárban.
2: Igen, nagyon kedvelem az Oberkleiner muzikot, a szlovén számokat, főleg most, hogy kombos harmonikán is játszunk a kislányommal, Annával. Onnan is tanulunk külföldről, tanulunk, külföldi tanárunk van, szoktunk online órákat venni tőle, de most már harmadik ízben sikerült kimenni hozzájuk Dél-Tirolban egy intenzív kurzusra, ami nagyon sokat segít, sok számot is tanulunk, de nagyon jó benyomások vannak ott, nagyon jó érzéseket hozunk haza.
1: Nem csak egy és nem csak két harmonika van itt a háztartásban.
2: Hát igen, körülbelül 14 sikerült most már. Mondhatom, hogy egy gyűjtemény, bár nem gyűjteménynek indult, hanem hát ugye az ember egyiket szerzi a másik után, és nem ad el egyet, és akkor csak szaporodik. De hát ugye megvan az én kezdő harmonikám is, amin kezdtem, aztán az már nagyon öreg, és már van másik is, amin jelenleg játszom. Aztán elkezdett érdekelni a gombos harmonika, akkor volt, hogy kaptam is, mert tudták, hogy szeretem, és hogy tudok talán valamit vele kezdeni, mert adott esetben az ott család, akitől kaptam, az nem, mert hogy találták, és hogy viseljem gondját én a harmonikának, így jött egyik a másik után. És hát amikor a kislányom is elkezdett harmonikázni, akkor ugye ezek a harmonikák neki nem voltak jók méretben, mert nehezek is, nagyok is, ezért akkor kellett neki gyerekharmonikát vásárolni, és hát ez van mind a kettőből, játszik billentyűs harmonikán is, zongora billentyűs harmonikán is, meg gombos harmonikán is most már, úgyhogy így megszaporodtak.
1: Jött a rengeteg felkérés. Milyen a színpadon állni a kislánnyal együtt?
2: Hát ez egy hihetetlen jó érzés, meg lehet, hogy el is érzékenyülök közben megint. Igazából úgy volt, hogy Anna azért kezdett zenélni, hogy ne legyen apa egyedül a színpadon. Aztán most már úgy van, hogy én megyek vele, mert hát az Annára nagyon kíváncsiak az emberek, mert egy nagyon tehetséges kislány, és egyre többet szerepelünk a színpadon, minél többet vagyunk, annál természetesebb egy színpadon való szereplés, bár ő azt mondja, hogy a életében nem izgult még. Ez egy nagyon hálás adottság. Nagyon szeretetteljes környezet vesz mindig körbe minket, bármerre megyünk, és nagyon szívesen megyünk sok felé.

0: Kopert Anna vagyok, és 8,5 éves vagyok.
1: És miért szeretsz te harmonikázni, mondd csak?
0: Hát, hogy nagyon szép a hangja, és nagyon jó vele játszani.
1: Na és mi a kedvenced? Van már kedvenc nótád?
0: Igen.
1: Na és melyik az?
0: A Lustige cukfárt a gomboson.
1: És milyen az, amikor a színpadon állsz?
0: Nagyon jó érzés.
1: Nem izgulsz?
0: Nem.
1: Mindig tapsolnak, azt szereted?
0: Igen.
1: Na és hogy van a gyakorlással? Mennyit kell gyakorolni? Naponta? Egy kicsit?
0: Igen.
1: Most nyáron is?
0: Igen.
1: És ez hogyan zajlik akkor? Nézed a kottát, vagy hallgatod a zenét? Hogyan gyakorolsz?
0: Hát, amíg nem tudom pontosan a dalt, akkor kottából nézem. Ha már tudom, akkor fejből játszom.
1: És mit szeretnél? Egyszer nagy harmonikás leszel? Nagy leszel?
0: Nem tudom még.
1: Na jó, de akkor visszajövünk, és megkérdezem még egyszer.
0: Jó
1: lesz?
0: Jó.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak Alekszov Ljubomir volt szerb szószóló elismeréséről, a szlovák fiatalokat támogató lehetőségekről, a békéscsabai román ortodox templomban rendezett koncertről, a horvát Charlotte Lavanda művésztelep budapesti kiállításáról, valamint az egyre nagyobb sikerrel harmonikázó Pappert családról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Mariának. Vladimir Szoszyura, ukrán költő verse. Fordította Tandori Dezső. Mind, ami szerelem volt a nagy ég alatt, összead. S ami van, és még lehet, sötétség az. De vágyam, mint a nap. Nem ismertek még íjfényt emberek. Szedd össze az ég minden csillagát, más mennyek napjait gyűjts seregestül. Szerelmem fényesebben tűz le rád, évmilliók lángjánál örökebbül. Tédd le messzi bolygók virágait, mik ott ringnak csillagközi szelekben. Szerelmem, meglásd, sokkal édesebben bódít, öröklét ízére tanít. Gyűjts ide minden korból szépeket, hosszú sorban vonuljanak előttem, hogy Mariát egyért is elcseréljem. Ó, nékik nem zengek íj éneket. És a szemükből egyetlen sugár hasít is hatalmasan a szívembe. Nem bírhat engem elbűvölni már, mert csak tekintetedre vágyom egyre. Ó, mely csillagról röppentél ide? Ó, hogy a dal feléd így dúsan árad. Világíts nekem, nappalok szíve. Maradj meg tűntöm örök csillagának.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.